0: Estilo Samba na Minha Cara.
1: Estilo Samba na Minha Cara.
0: Vem aí que é bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom. Bom.